0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autó tulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ügyeleti ellátás van ma az egészségügyi intézményekben. Biciklis pihenőt adtak át Gyenes Diáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott csinek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos csínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők, és a Szent Rafael kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Vagyis ha bármilyen egészségügyi problémánk van ma, akkor az ügyeletet kereshetjük. A kórházban pedig a sürgősségi ellátás és a kórházi osztályok ügyelete folyamatosan működik. A patikák is zárva tartanak, Zalaegerszegen két ügyeletes gyógyszertár működik ma, a Kígyó és a Paracelsus patika, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Elkészült az akvatika kerékpáros pihenő és élménypont Gyenes Diáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült. A több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Teltház volt a hétvégén a zalaegerszegi strandokon. A gépártítóhoz szombaton több mint 500-an, vasárnap pedig már 700-an látogattak ki. A vízminőség kiváló, és a forróságban adott egy kis enyhülést a tóvize. Mondta az egerszegi híreknek Böcskei Zsolt, a zalaegerszegi létesítmény fenntartó Kft. Ügyvezetője. Az Aquacityben is sokan pancsoltak, szombaton 3000-en, vasárnap pedig már 3300-an pihentek itt. Az üzemeltetők szerint, ha tovább folytatódik a kánikula, a következő hétvégén akár a napi 4-5000-es vendégszámot is elérhetik, ami új látogatottsági rekordot jelent. Egyébként az Aquacityben nem csak a medencékben lehet felfrissülni a forró napokon. A létesítmény több területén ivópontokat, ivókutakat is kihelyeztek, ahol hideg vízzel várják a vendégeket. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
3: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipari is konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül export. Sportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: párakapukkal és hűtött ivóvízzel segíti az utasokat a Gyeseva hőségriadó idején. A tájékoztatásuk szerint Zalaegerszegen 10 és 18 óra között hűtött vizet lehet inni az utascsarnokban található szódaautomatákból. A helyszínen poharat is biztosítanak, munkatársaik pedig igény esetén a kulacsok megtöltésében is segítenek. Emellett párakapu is működik a vasútállomáson. A közleményükben arról is írnak, hogy az extrém hőség a vasúti pályákat is fokozottan igénybe veszi, ezért több vonalszakaszon átmeneti sebességkorlátozásokat vezettek be, emiatt pár percet késhetnek a vonatok. A pályavasúti szakemberek folyamatosan figyelik a pályahálózat állapotát, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadóczi Enő a Balatongyöröki Promenád kávéházból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett diadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja. Ez a jeges édesség az első magyar fehérasztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehető erdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került. A Bükki Hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel és mogyoróval. Olvasható a Hír Balaton oldalán. Műanyag gyerekhomokozókat gyűjt a zalaegerszegi Bogáncs állatmenhely. A közösségi oldalukon hívták fel a figyelmünket arra, hogy a hőségben a kutyáknak is nagyon melegük van, ezért a homokozókat medencékké alakítják a számukra, így abban tudnak egy kicsit hűsölni az állatok. Ezért arra kértek minket, hogyha van a padláson, a pincében vagy a kert végében egy kihasználatlan gyerekhomokozó, akkor azt ajánljuk fel a menhely lakóinak. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé leterheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot foglalni a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon lehet. Kezdődik a hazai görögdénye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon. Tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
5: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Híreink végén pedig pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt kívánok a második fél év első reggelén. Július 1-e van, szerda, Anna Mária Tihamér napja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155. Ebben az órában halljuk majd a Gossip dalát, Move in the Right Direction. Mindjárt jön a Múzsa csókja a Sziltől, Kiss from a Rose, de csak is Beyoncé után. Jó reggelt!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Július 1-én, a második nyári hónap első reggele is a nyári szünet jegyében telik az utakon, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor kisebb a forgalom, kevesebb a dugó és a baleset is remélhetőleg. Ha mégis van valami fennforgás, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Move in the right direction, a Gossip dalával megy tovább a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma jön a front, ami elhozza a felfrissülést, de ma még nem szűnik meg mindenhol a kánikula, majd csak holnapra. Részletes időjárás jelentés és július 1-e friss infói a hírekben, aztán irány egy csodálatos tengerpart legalábbis képzeletben a Safri Duo segítségével. Mindenki nyaral hamarosan. Bye bye!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ügyeleti ellátás van ma az egészségügyi intézményekben. Biciklis pihenőt adtak át Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonal számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők, és a Szent Rafael kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Vagyis ha bármilyen egészségügyi problémánk van ma, akkor az ügyeletet kereshetjük. A kórházban pedig a sürgősségi ellátás és a kórházi osztályok ügyelete folyamatosan működik. A patikák is zárva tartanak, Zalaegerszegen két ügyeletes gyógyszertár működik ma. A Kígyó és a Paracelsus patika, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg. Számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült. A több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Aztán holnapra felfrissül a levegő, 30 fok körül lesz majd csak a maximum. Ez olyan normál nyárinak mondható, ezt már megszoktuk, ezzel nincs különösebben baj. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ginger Spice-tól, azaz Jerry Halliwell, Horner-től, mi Chico Latino a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó pihenést a héten nyaralóknak és kitartást a kánikula végéhez a többieknek. Bárhogy is legyen a következő órában irány a spanyol tengerpart a Negrokánnal. És nosztalgiázhatunk majd a Krisztállal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Megteltek a hétvégén a zalaegerszegi strandok. Kültéri tüzek miatt vonultak ki a zalai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hűségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Teltház volt a hétvégén a zalaegerszegi strandokon. A gépártítóhoz szombaton több mint 500-an, vasárnap pedig már 700-an látogattak ki. A vízminőség kiváló, és a forróságban adott egy kis enyhülést a tóvize. Mondta az egerszegi híreknek Böcskei Zsolt, a zalaegerszegi létesítmény fenntartó Kft. Ügyvezetője. Az Aqua Cityben is sokan pancsoltak, szombaton 3000-en, vasárnap pedig már 3300-an pihentek itt. Az üzemeltetők szerint, ha tovább folytatódik a kánikula, a következő hétvégén akár a napi 4-5000-es vendégszámot is elérhetik, ami új látogatottsági rekordot jelent. Egyébként az Aqua Cityben nem csak a medencékben lehet felfrissülni a forró napokon. A létesítmény több területén ivópontokat, ivókutakat is kihelyeztek, ahol hideg vízzel várják a vendégeket. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben, egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófa védők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Július 1-e van, sok boldogságot Anna Máriák, Tihamérok szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Hamarosan a Basti, még ebben a fél órában Soláma is jön, elsőként pedig a Butilab.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 1-én, a Semmelweis napon, a Magyar Egészségügy napján. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére, ő 1818-ban született ezen a napon. És még mindig történelem, jön a Bastille és a Pompeii a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Ezt a FM a legjobb zenéjéket csodálatos dallal megy tovább a hírek után a szerda reggel. Jön George Michael és Mary J. Blige duója és az Ez, és jön úton van a hidegfront is felénk, ami elhozza holnapra a felfrissülést mindenhová. Ma még 35 fok körül, holnap már csak 30 fok környékén lesz a maximum. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Párakapuval hűtik az utasokat a vasútállomáson. Balatongyöröki fagyi is győzött az évfagylaltja versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítettek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat, akár exportra is 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóuborka került előtérbe.
1: Párakapukkal és hűtött ivóvízzel segíti az utasokat a Gyeseva hőségriadó idején. A tájékoztatásuk szerint Zalaegerszegen 10 és 18 óra között hűtött vizet lehet inni az utascsarnokban található szódaautomatákból. A helyszínen poharat is biztosítanak, munkatársaik pedig igény esetén a kulacsok megtöltésében is segítenek. Emellett párakapu is működik a vasútállomáson. A közleményükben arról is írnak, hogy az extrém hőség a vasúti pályákat is fokozottan igénybe veszi, ezért több vonalszakaszon átmeneti sebességkorlátozásokat vezettek be, emiatt pár percet késhetnek a vonatok. A pályavasúti szakemberek folyamatosan figyelik a pályahálózat állapotát, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadóczy Jenő a Balatongyöröki Promenád kávéházból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett diadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja. Ez a jeges édesség az első magyar fehérasztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehetőerdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került. A Bükki Hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel és magyaróval. Olvasható a Hír Balaton oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július első napján Anna Mária Tihamér névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére 208 éve született a mai napon. Pontosan 120 évvel ezelőtt ezen a napon született Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, a róla elnevezett kozmetikumok megalkotója. És hát nem túl hálás szerep, de azért a maszk mögött is volt egy ember. 91 éve ezen a napon született David Prowse, angol színész, Darth Vader megformálója.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: 74 évvel ezelőtt a mai napon született Dan Aykroyd, amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, komikus. Láthattuk a Blues Brothers-ben, de a Szellemírtókban is. Ma 49 éves Liv Tyler, amerikai színésznő, Steven Tyler, az Aerosmith énekesének lánya, akit például az Armageddonban is láthattunk. Egy éve a mai napon született Debbie Harry, énekesnő, dalszerző, színésznő a Blondie-ból. És 1971-ben ezen a napon született az amerikai rapper Missy Elliott. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 150.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 után itt lesz majd a köztudottan nagy foci fan Robbie Williams, aki a döntő előtt az olasz Laura Pausinivel közösen adja elő a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt, majd július 19-én a New Jersey állambeli MetLife stadion gyepén. Nálunk pedig a No Regrets szól tőle majd a legfrissebb hírek után valamikor a következő fél órában, és jönnek magyar előadók is, zenél majd a Back to Black! A jó kis szerelembomba, milyen régen hallottuk, nem olyan sokára játszom teljes egészében, mindenek előtt hamarosan friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ügyeleti ellátás van ma az egészségügyi intézményekben. Biciklis pihenőt adtak át Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonal számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők és a Szent Rafael kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Vagyis ha bármilyen egészségügyi problémánk van ma, akkor az ügyeletet kereshetjük. A kórházban pedig a sürgősségi ellátás és a kórházi osztályok ügyelete folyamatosan működik. A patikák is zárva tartanak, Zalaegerszegen két ügyeletes gyógyszertár működik ma. A Kígyó és a Paracelsus patika, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült. A több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Nem sokára Shaggy-től itt lesz Kenny Williams és a World Celebration, de csak a Gadzsó dala után. So many times, így indul az óra. 5 perccel múlt 8, jó reggelt július első napján. A mai szerda az Anna Máriák és a Tihamérok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM-a a legjobb zenék. A világbajnoki finálé történetében először félidei showval is készülnek a szervezők. A műsort a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze, és már korábban bejelentették, hogy a döntő szünetében Madonna, Shakira és a dél-koreai BTS is fellép. A meccs előtt pedig Robbie Williams is, aki imádja a futballt és rendkívül izgatott, hogy részese lehet ennek a történelmi eseménynek, és persze titkon abban is bízik, hogy az angol válogatott lesz ott a döntő két résztvevője között. Robit az olasz popstárral Laura Pausinivel lehet látni, hallani, méghozzá a meccs előtt közösen adják elő a FIFA hivatalos himnuszát. Most a No Regrets szól tőle itt a Besten, 4 perccel múlt 4:09. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.

0: Jazz FM, a legjobb zenék úton van felénk, az enyhülést hozó hideg front végre. Rögtön 8:30, jó reggelt, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés, aztán a Five dala, az Everybody Get Up szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Megteltek a hétvégén a zalaegerszegi strandok. Kültéri tüzek miatt vonultak ki a zalai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirendelőtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Telt ház volt a hétvégén a zalaegerszegi strandokon. A gépártítóhoz szombaton több mint 500-an, vasárnap pedig már 700-an látogattak ki. A vízminőség kiváló, és a forróságban adott egy kis enyhülést a tóvize. Mondta az egerszegi híreknek Böcskei Zsolt, a zalaegerszegi létesítményfenntartó Kft. Ügyvezetője. Az Aqua Cityben is sokan pancsoltak, szombaton 3000-en, vasárnap pedig már 3300-an pihentek itt. Az üzemeltetők szerint, ha tovább folytatódik a kánikula, a következő hétvégén akár a napi 4-5000-es vendégszámot is elérhetik, ami új látogatottsági rekordot jelent. Egyébként az Aqua Cityben nem csak a medencékben lehet felfrissülni a forró napokon. A létesítmény több területén ivópontokat, ivókutakat is kihelyeztek, ahol hideg vízzel várják a vendégeket. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben, egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható az Alavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 15 fok lesz a különbség a tegnapi és a holnapi hőmérséklet között. A 40 fok után holnap már csak 26. Érkezik a front, hozza magával a frissítő záporokat, zivatarokat, akár hevesebb felhőszakadásokat jégesővel. Kicsit durva az átmenet, a majdnem 15 fok különbség, de az tény, hogy a 40 fok az nem jó. It's no good, a Depeche Móddal megyünk tovább.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június első napján, most még
2: hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: De érkezik a front a frissítő záporokkal, zivatarokkal, holnap pedig nehogy az legyen a vége, hogy majd fázni fogunk. American Pie Madonna dalával is készülök. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Párakapuval hűtik az utasokat a vasútállomáson. Balatongyöröki fagyi is győzött az évfagylaltja versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipari és konzervgyárak. Kígyóborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítőleg 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutatnak erre exportra, és 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Párakapukkal és hűtött ivóvízzel segíti az utasokat a Gyeseva hőségriadó idején. A tájékoztatásuk szerint Zalaegerszegen 10 és 18 óra között hűtött vizet lehet inni az utascsarnokban található szódaautomatákból. A helyszínen poharat is biztosítanak, munkatársaik pedig igény esetén a kulacsok megtöltésében is segítenek. Emellett párakapu is működik a vasútállomáson. A közleményükben arról is írnak, hogy az extrém hőség a vasúti pályákat is fokozottan igénybe veszi, ezért több vonalszakaszon átmeneti sebességkorlátozásokat vezettek be, emiatt pár percet késhetnek a vonatok. A pályavasúti szakemberek folyamatosan figyelik a pályahálózat állapotát, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Balatoni fagyit is díjaztak az évfagylaltja versenyen. Vadóczy Jenő a Balatongyöröki Promenád kávéházból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett diadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja. Ez a jeges édesség az első magyar fehérasztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehető erdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került. A Bükki Hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel és magyaróval. Olvasható a Hír Balaton oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például az amerikai Killers, akik a budapesti BL döntőn is minikoncertet adtak, és a Human-t konkrétan eljátszották élőben. Ez is szól majd, de hozom Eminemet, itt lesz a Red Hot Chili Peppers, és ezen az igazi indító napon, mert hogy elindult július, és induló filmen van a Hűkupola is, mindegy hová csak el tőlünk, indítsuk együtt ezt az órát és a reggelt és a napot a Black Eyed Peas-szel. Let's get it started! 5 perc elmúlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek kötnek össze minket, a korszak zenéi, mint például a most érkező 92-es Stereo MC's sláger, a Connected, amely akkoriban nem hiányozhatott egyetlen slágerlistáról, illetve egyetlen rádióállomás playlistjéről sem. Kitartást a kánikula finiséhez, érkezik a hidegfront, ha valahol már zuhog az eső, azt is meg lehet írni, viszont ha a dugó baleset van, feltétlenül várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két nap is jön az új Madonna album, a Confessions 2, mely a 2005-ös Confessions on a Dance Floor szellemi folytatásának tekinthető. A minap pedig egy interjúban feltették a kérdést Madonnának. Igaz-e, hogy Kylie is közreműködik az albumon? Erre a jól bevált sem megerősíteni, sem cápolni nem tudom formulával válaszolt. Ő jön most 2000-ben megjelent dalával, American Pie Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Állítólag visszatér a hőkupola valamikor még júliusban. Ez nem jó hír. Az viszont igen, hogy ma idéglenesen elbúcsúzunk tőle. Érkezik utomban a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, holnap már csak 26 fokot prognosztizálnak például a fővárosba. Most pedig az a The Killers folytatja a szerda reggelt, akik május végén a budapesti Puskásban adtak minikoncertet a BL döntő előtt, és többek között ezt a dalt is eljátszották. Human a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt vége az első júliusi reggelnek, de 10 után is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Hősök. És az MNS is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ügyeleti ellátás van ma az egészségügyi intézményekben. Biciklis pihenőt adtak át Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonal számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők és a Szent Rafael kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Vagyis ha bármilyen egészségügyi problémánk van ma, akkor az ügyeletet kereshetjük. A kórházban pedig a sürgősségi ellátás és a kórházi osztályok ügyelete folyamatosan működik. A patikák is zárva tartanak, Zalaegerszegen két ügyeletes gyógyszertár működik ma. A Kígyó és a Paracelsus patika, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, három elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült. A több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több komoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó kérdés, hogy így hóvégén a fizetést vagy a felfrissülést, a kánikula végét várják jobban az emberek. Július 1-e van, nem is a hóvége, hanem a második nyári hónap első napja, és 5 perccel múlt 10 óra, nagyon jó pihenést a héten szabadságolóknak és kitartást azoknak, akik dolgoznak. Jó utat az úton lévőknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tayo Cruz kezd, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés okoz sok helyen torlódást. Ez a helyzet Szentendrén, a 11-es főúton, a 24-es kilométernél. A kialakult dugó 3-4 kilométeres. Az M3-ason a határ felé Bak térségében, illetve az M5-ös Öröszke felé Lajos Mizsénél. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Küszöbön a délelőtt utolsó órája, és küszöbön a hidegfront is, amely elhozza a felfrissülést. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, a következő órában pedig itt lesz Lisa Stansfield. És Karamell is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes, my baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek. Sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. De Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt, fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdúbiharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a kocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, több felé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, több felé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Gwen Stefanitól és Akon-tól, Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól, de itt lesz 50 Cent, Shakira, és elsőként le a hőkupolával és le a trombitákkal Down with the Trumpets, a Razor Kicks indítja az órát, 5 perc elmúlt 11. Július első napja van, sok boldogságot az Anna Máriáknak, a Tihamíroknak és a szülinaposoknak. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Edwin Collins és a Girl Like You folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Ezek pedig minden nap mixben szólnak, este 6 és 8 között a Night Shift-ben. Ha szerda, akkor pop, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk: a 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy kamion, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták a 73-as kilométertől, lassulás, torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: MMM, azaz Majoros Rita, a Maroon 5 és a Makes Me Wonder indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: hírek a Best FM-en.
1: A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esett tavaly, már pénteken érkezik a nyugdíj a bankszámlákra, mától záporok hozhatnak enyhülést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok mintegy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a későni órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészül a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt ezt a mai délutánt is. Mit szólnak hozzá? Isteni zenék, nosztalgia, 90-es évek, 2000-es évek. Talán nem is kell több erre a mai délutára. Christina Aguilera, Six Pins Non The Reacher, vagy éppen a Pussycat Dolls már jönnek is. A Maroon 5-val indulunk, jön a Makes Me Wonder.
0: Best FM, a

Budapest FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy egy picit fellélegeztek a tegnapi nagy forróság után, bár azért sokkal hidegebb, azért nincs, vagy nincs hűvösebb. Mégiscsak nyár van, de azért talán holnap még egy nagyobb lélegzetvételt vehetünk a nagy hőségben, és reményeink szerint éjszaka is egy kicsit jobban tudunk majd aludni az enyhébb időtől. Én legalábbis ebben bízom. Az isteni zenéket viszont a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, és a leges, legjobb zenékkel. Itt lesz a Pussycat Dolls és a Buttons, de jön majd Paul Johnson is, és a Get Get Down, amiből igazából csak ennyit kell megjegyezni, és már tudjuk is az egész dalt. Hozom hamarosan a közlekedési információkat, a napkérdését is, de előtte még hozom a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének talán egyik legromantikusabb dalát. Six Feet Under Richard, Kiss Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, főként akik az utakon vannak. Ha látnak valamit, tapasztalnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155, de önök is számíthatnak rám, mert ahogy kapok infót, már adom is tovább. Az M5-ös Röszke felé Lajosmizse térségében csomópont építés van, úgyhogy a külső sávot le is zárták. A 73-as kilométertől lassulás van és torlódás. Munka folyik a 11-es főúton Szentendrén és a 24-es kilométernél. A kialakult dugó jelen pillanatban 3-4 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom ma is az útinfókat, utazzunk együtt, én pedig jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombon és a Viva España, úgyhogy egy kicsit felforrosítottuk a vérünket így az egyórási hírek előtt. Mindjárt azokat is meghallgatjuk, utána Brazíliába utazunk tovább, úgyhogy a vérforrosítás az marad, hiszen érkezik Salomé da Bahia és az Outro Lugar. És hozza a United is a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései, enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, mert pedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt, elkezdtek éledezni a járművek, derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjából. Vitézy Dávid jelezte, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a működésben a rendkívüli hőség. A szintén a cég által gyártott legújabb KISZ motorvonatoknál egyébként nem jelentkezett ez a probléma. Továbbra is folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém hőség miatt több helyen sebességkorlátozást rendeltek el. Ez 27 vasútvonal egyes szakaszait, valamint az 5-ös, a 6-os, illetve a 8-as, 9-es híveket érinti. Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Lincmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvő szervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, egy óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez még mindig a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak a 90-es, 2000-es évekből. És ahogy az előző óra végén megígértem, ma a vérforrósítás marad, és utazunk Brazíliába, hiszen érkezik Salomé de Bahia, és jön az Outro Lugar. Szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Egy kicsit visszautazunk a kamaszkorunkba, tinédzserkorunkba. Mi volt az az öltözködési trend, amire most már mosolyogva gondolunk vissza, vagy akár nevetve is? Nekem például ilyen volt a dollárjeles öv, amit hát nem is tudom hány éves voltam. Lehet, hogy már ilyen nagy tini, amikor hordtam, de gondoljunk csak vissza a susogós melegítőkre, vagy a műanyag cumikra, amiket hordtunk a nyakunkban, a nyakláncunkon, buffalo cipő, amik ilyen tényleg ez az igazi Spice Girls nagyságú, talp nagyságú cipőkre. Lehet, hogy azt ma már annyira nem venném fel. Na de önök hogy vannak ezzel? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott még akár képek is jöhetnek. Nagyon bevő lennék rá. Miközben a Black Eyed Peas zenél, nekünk jön a Meet Me Halfway itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, mert sajnos több is van. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópontot építenek, úgyhogy a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, már lassulás van. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado. És jön a Krisz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ne keressék Budapesten a parkolóautomatákat, már csak mobillal lehet fizetni. A gyógyszertárak is zárva vannak ma a Semmelweis napon, lassan vége a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több változást is hozott július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról, és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, máshogy sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is itt szólnak a legjobb zenék. 90-es, 2000-es évek, csupa-csupa kedvenc, így 5 perccel 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok. Nézzük és hallgassuk. Janet Jackson dalát, jön a Together Again. Itt lesz majd Diaz is mentával, és a méreg, jön a Jade és a Don't Walk Away. Most Nelly Furtado egyik legelső slágerét hallgatjuk meg. Ez pedig nem más, mint az I'm Like a Bird.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi volt ez az öltözködési trend kamasz vagy tini korunkban, amire most már mosolyogva vagy akár nevetve gondolunk vissza. Ági azt írja, az akkori trapéznadrágom olyan hosszú volt, hogy folyamatosan söpörte az utcát. Eső után konkrétan fél kiló sár lógott az alján, de ettől még menőnek éreztem magam. És ha bár most is hordok trapéznadrágot, lényegesen nem így. Meg tudom érteni, én is imádtam, amikor néhány éve visszajött újra a trapéznadrág, és azóta is csak azokat hordom. Péter, a zselézet égnek álló haj, ami kötelező volt annak idején a haveri társaságban, ezt írja, egy fél tégely hajzselé ment rám minden reggel, ha fújt a szél, akkor sem mozdult meg, egyik tincsem sem, és imádtam. És főleg, amikor még melíroztam is a hajam, az mekkora trend volt egy időben. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide a példák, mellé pedig egy kis Caesar Sisters, jön az I Don't Feel Like Dancing. Előtte pedig a J-trióval utazunk egyenesen vissza a 90-es évek elejére. Jön egy határozott, de mégis szerelmes dal, Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: When will they go from here?

0: Best FM a legjobb zenék az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse térségében. A csomópont építés miatt a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, csak arra szólni lehet. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél még mindig teljes szélességében le van zárva az út, és Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Óbarok és Herceghalom között torlódik a forgalom a sok kamion miatt. A külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania, használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ide írt egyébként Anna Mari is, hogy baleset történt a Margit körút Vérmező út kereszteződésénél, ott a Szénatérnél, úgyhogy ott is figyelni kell Budapesten. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

csoda! A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kritikus a helyzet a vízellátásban. Megteltek a hétvégén a zalaegerszegi strandok. Kültéri tüzek miatt vonultak ki a zalai tűzoltók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 1-je van, szerda. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hűségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki vízhiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására, fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. Telt ház volt a hétvégén a zalaegerszegi strandokon. A gépártítóhoz szombaton több mint 500-an, vasárnap pedig már 700-an látogattak ki. A vízminőség kiváló, és a forróságban adott egy kis enyhülést a tóvize. Mondta az egerszegi híreknek Böcskei Zsolt, a zalaegerszegi létesítményfenntartó Kft. Ügyvezetője. Az Aqua City-ben is sokan pancsoltak, szombaton 3000-en, vasárnap pedig már 3300-an pihentek itt. Az üzemeltetők szerint, ha tovább folytatódik a kánikula, a következő hétvégén akár a napi 4-5000-es vendégszámot is elérhetik, ami új látogatottsági rekordot jelent. Egyébként az Aqua City-ben nem csak a medencékben lehet felfrissülni a forró napokon. A létesítmény több területén ivópontokat, ivókutakat is kihelyeztek, ahol hideg vízzel várják a vendégeket. Hiába van tűzgyújtási tilalom, mégis szalmát égettek Lentiben, egy sugárúti telephelyen. A lángok hamar elterjedtek, ezért a város hivatásos tűzoltóinak kellett beavatkozniuk, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Az eset kapcsán újra felhívták a figyelmet arra, hogy az egész országban, így Zalavár megyében is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. Most pedig híreink végén pár mondatban az időjárásról. Még kitart a nyári hőség környékünkön, de az előrejelzések alapján már látszanak egy gyengébb lehűlés jelei. A nappali hőmérséklet továbbra is jóval 30 fok fölött alakulhat, helyenként 35 fok közelébe is emelkedhet, ami jelentős hőterhelést okozhat. A meleg, nedvesebb levegő ugyanakkor kedvezhet a nyári zivatarok kialakulásának, amelyek helyenként átmeneti lehűlést hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
3: 88.9 Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki rak.

88.9 beszélve a legjobb zenék. Nemrég alakult meg a Nekünk Zalaegerszeg, az első nevű egyesület a megyeszékhelyen. Hóbor Erzsébet tiszteletbeli vezető és Juhász Előd János elnök ismertették a jelenleg 50 főt számláló közösség alapelveit. Úgy fogalmaztak, a köztiszteletben álló helyi születésű vagy hosszú ideje itt élő, többek között kulturális, oktatási, művészeti és egészségügyi szakemberek eddig is sokat tettek a városért. Céljuk, hogy a jövőben közösen érjenek el eredményeket. Az alapítók három fontos alapgondolatot fogalmaztak meg, melyek mentén munkájukat szeretnék végezni. Ezek közül az első kettő az európai értékek és a polgári gondolkodás tisztelete. A civil közösség megalapításának ötlete Balait Zoltán polgármestertől származott, aki maga is tagja az egyesületnek. Mint mondta, egy olyan teret szerettek volna megteremteni, ami lehetőséget ad a város jövőjének formálásához. A minden hasonló értékeket vallók számára nyitott társaság a jövőben fórumok és szakmai beszélgetések szervezését tervezi.

0: szabad legyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Keresett a magyar uborka. Párakapuval hűtik az utasokat a vasútállomáson. Balatongyöröki fagyi is győzött az évfagylaltja versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Enikát hallják. Ma 2026. július 1-e van, szerda. Keresett a magyar uborka. Idehaza hagyományos konzervuborkát és kígyóuborkát is termesztenek. Ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruit Web alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található. Főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik. Megközelítek 150 hektáron, illetve az utóbbi időben egyre növekvő tendenciát mutat akár exportra is, 4600 tonna állítunk elő. Természetesen import ugyanúgy jelen van. Hozzá kell tenni, a magyar konzervuborkából is megközelítőleg 1500 tonna kerül exportra. Ez némileg csendesedett, egy picit felhasználás terén inkább a kígyóborka került előtérbe.
1: Párakapukkal és hűtött ivóvízzel segíti az utasokat a Gyeseva hőségriadó idején. A tájékoztatásuk szerint Zalaegerszegen 10 és 18 óra között hűtött vizet lehet inni az utascsarnokban található szódaautomatákból. A helyszínen poharat is biztosítanak, munkatársaik pedig igény esetén a kulacsok megtöltésében is segítenek. Emellett párakapu is működik a vasútállomáson. A közleményükben arról is írnak, hogy az extrém hőség a vasúti pályákat is fokozottan igénybe veszi, ezért több vonalszakaszon átmeneti sebességkorlátozásokat vezettek be, emiatt pár percet késhetnek a vonatok. A pályavasúti szakemberek folyamatosan figyelik a pályahálózat állapotát, és szükség esetén további intézkedéseket is elrendelhetnek a biztonságos közlekedés érdekében. Balatoni fagyit is díjaztak az év fagylaltja versenyen. Vadóczy Jenő a balatongyöröki Promenád kávéházból több fagylaltjával is elismerést kapott a hétvégén rendezett diadalon. A mentes kategóriában győzött a Bergamot kertje nevű fagylaltja. Ez a jeges édesség az első magyar fehérasztal lovagrend külön díját is megkapta. Az új ehető erdő kategória ezüstérme is Balatongyörökre került. A Bükki Hajnal nevű fagyi egy fenyőrügy fagylalt vadszamóca öntettel és magyaróval. Olvasható a Hír Balaton oldalán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljünk hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Vesztefem a legjobb zenék, amikor beköszönt a nyári hőség, sokan minden lehetséges praktikát bevetnek, hogy valamivel elviselhetőbbé tegyék a lakásban uralkodó forróságot, ám nem minden ötlet olyan hasznos, mint ami ennek elsőre tűnik. A nyári kánikula ugye évről évre komoly kihívás elé állítja az embereket, hiszen amikor napokon vagy akár heteken keresztül 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, sok lakás valóságos hőcsapdává válik, különösen azok az épületek, ahol nincs légkondicionáló berendezés. Nem csoda, hogy ilyenkor rengetegen próbálnak különféle házi praktikákat alkalmazni annak érdekében, hogy valamivel hűvösebbnek érezzék a házat. A ventilátor továbbra is az egyik legnépszerűbb eszköz a nyári hónapokban, hiszen viszonylag olcsó, kevés áramot fogyaszt és azonnali enyhülést nyújthat a melegben. Sokan azonban úgy érzik, hogy önmagában nem elég hatékony, ezért különböző trükkökkel próbálják fokozni a hatását. Az interneten ugye számtalan tanács kering arról, hogy hogyan lehet még hidegebb levegőt előállítani egyszerű háztartási eszközök segítségével. Egyes praktikák valóban működhetnek bizonyos mértékig, mások azonban nem hozzák a várt eredményt, sőt, akár kellemetlen következményekkel is járhatnak. A szakemberek szerint különösen fontos figyelembe venni azt, hogy a lakás levegőjének minősége, páratartalma és az elektromos készülékek állapota is szerepet játszik abban, hogy mennyire biztonságos egy-egy hűsítő megoldás. Éppen ezért nem árt óvatosnak lenni a népszerű internetes tanácsokkal, még akkor sem, ha első pillantásra teljesen ártalmatlannak tűnnek. Az egyik legismertebb nyári praktika az, hogy az emberek nedves törölközőt vagy vizes lepedőt helyeznek a ventilátor elé abban a reményben, hogy így hűvösebb levegő áramlik majd a helyiségbe. A módszer mögött az a logika áll, hogy a víz párolgása hőt von el a környezetből, ezért a ventilátor által mozgatott levegő kellemesebbnek érződhet. A szakértők szerint azonban ez a megoldás nem minden esetben előnyös, már rövid távon valóban hűvösebb érzetet kelthet, miközben jelentősen megemelheti a helyiség páratartalmát. A nedves törölköző ventilátor elé helyezésének van egy másik kevésbé ismert hátulütője is, bár a legtöbb ventilátor biztonságosan működik normál körülmények között, a túlzott nedvesség hosszabb távon nem feltétlenül teszi. Az kedvezhet a por és a nedvesség lerakódásának bizonyos alkatrészeken. Ez önmagában ritkán okoz azonnali problémát, de hosszabb idő alatt csökkentheti a ventilátor hatékonyságát és élettartamát. Úgyhogy azért mindennek ne dőljünk be. Próbáljunk sok folyadékot fogyasztani, és éjszakánként szellőztetni a szobákat szerintem. Ez talán az egyik legjobb megoldás. Én pedig játszom továbbra is a legjobb zenéket itt a Bestem. Valahány

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM. A legjobb zenék. Gotcha.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A vasúti közlekedésnek is árt a hőség. Ügyeleti ellátás van ma az egészségügyi intézményekben. Biciklis pihenőt adtak át Gyenesdiáson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A vasúti közlekedést is komoly kihívások elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvivő.
3: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonal számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km per órával korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
2: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Zárva lesznek ma az orvosi, fogorvosi rendelők, és a Szent Rafael kórház szakrendelésein sem fogadnak ma betegeket. Ma van a Semmelweis nap, ami munkaszüneti nap az egészségügyben dolgozók számára. Vagyis ha bármilyen egészségügyi problémánk van ma, akkor az ügyeletet kereshetjük. A kórházban pedig a sürgősségi ellátás és a kórházi osztályok ügyelete folyamatosan működik. A patikák is zárva tartanak, Zalaegerszegen két ügyeletes gyógyszertár működik ma. A kígyó és a Paracelsus patika, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Elkészült az Aquatica kerékpáros pihenő és élménypont Gyenesdiáson. A Lidó strand szomszédságában adták át a több funkciós létesítményt, amelyet 192 millió forintból valósítottak meg, számolt be róla a Keszthelyi Televízió. A kerékpáros pihenőponton egy 12 férőhelyes kerékpártároló, 3 elektromos töltőállomás és szervízoszlop, valamint egy vízcsap is helyet kapott. Az épületben női, férfi és akadálymentes mosdókat is kialakítottak. A beruházás részeként egy élménykert és játszótér is épült. A több generáció számára kialakított játékok a mozgásfejlesztés mellett játékos formában mutatják be a vízhez kapcsolódó ismereteket. Továbbra is nagyon meleg, többfelé kánikulai idő valószínű térségünkben, bár a hőség lassan mérséklődhet az elkövetkezendő napok folyamán. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, ugyanakkor egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen. A felforrósodott levegő miatt megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye, amelyek helyenként intenzív csapadékot, viharos széllökéseket és jégesőt is hozhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Béni Meddi, a friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
5: Shouldn't have left you without a dope beat.

Best FM a legjobb zenék. A nemzetközi labdarúgó szövetség olyan szigorú szabályzatot vezetett be a világbajnokság arénáiban, ami a szurkolók magánéletébe is beleszól. A fegyverek és a pirotechnika mellett a túlzottan heves érzelem nyilvánításokat is büntetni fogják a rendezők. A labdarúgó világbajnokságok történetében mindig is kiemelt szerepet kapott a biztonság, ám a FIFA legújabb intézkedései a megszokottnál is jóval messzebbre mennek, és a szurkolók személyes szabadságjogait is korlátozzák a torna 16 stadionjában. A német Bild beszámolója szerint a tiltott tárgyak listája egészen szürreális elemeket tartalmaz. A fegyverek, bombák, kábítószerek és radioaktív anyagok mellett a nézők nem vihetnek be a lelátókra lisztet, lufikat, de még WC-papírt sem. A zászlók méretét is szigorú szabványhoz kötik, amit a bejáratok előtt kifeszített ponyvák segítségével ellenőriznek a hatóságok. A szigor azonban nem áll meg a fizikai tárgyaknál, a Világszövetség ugyanis a drukkerek viselkedését is, ahogy mondtam, drasztikusan szabályozni kívánja. A beléptető kapuknál folyamatosan végtelenített üzemmódban sugározzák a hangos bemondók a nem kívánatos tevékenységek listáját, ahogyan az a Kansas City-ben megrendezett Argentina-Algéria mérkőzésen is történt. A tiltások közé tartozik a hangos káromkodás, a stadion területén való dohányzás, a sértő gesztusok tétele, valamint az illegális fogadások kötése is, de vannak dolgok, amik kiverik a biztosítékot a szurkolók közt. A leginkább megdöbbentő és vitatott pont azonban kétségkívül a szeretet nem megfelelő megnyilvánulásának kategórikus megtiltása a VB stadionok falain belül, ami a csókka romantikus pillanatok hazájában az Egyesült Államokban különösen furcsán hat. A Bild cikke rávilágít, hogy a szigorú amerikai értelmezés szerint a tiltás a simogatáson és a nyilvános enyelgésen túl a heves, intenzív és hosszantartó csókolozásra is egyértelműen vonatkozik. A rendezők kizárólag a villámgyors, szolid puszikat hajlandóak tolerálni a széksorok között. Hát a kifejezést a szövetség szándékosan hagyta kissé homályosan és rugalmasan, hogy a biztonsági szolgálat munkatársai azonnal és szabadon beavatkozhassanak, amennyiben a párok viselkedését bomlasztónak, közfelháborodást keltőnek vagy nem helyén valónak ítélik meg. Bár az észak-amerikai profi ligák stadionjaiban már régóta léteznek hasonló szigorú nézői magatartási kódexek, a labdarúgó világbajnokságon eddig még nem érkezett jelentés arról, hogy valóban kidobtak volna emiatt bárkit is az arénákból. A lap megkeresésére és kérdéseire a FIFA egyelőre érdemi válasz nélkül hagyta az ügyet, így a szurkolókra vár a feladat, hogy kitapasztalják a határokat. Mi pedig addig is adjuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Ebben a melegben mindenki figyeljen oda, főleg az utakon. Ideiglenes forgalomba helyezték egyébként az épülő M49-es autóút egy szakaszát, a járműkörforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főút forgalmát ezen a 2 kilométeres szakaszon az új nyomvonalra terelik. Irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás. Aztán az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. A 71-es főúton pedig Balaton-Füred átkelési szakaszán szennyvíz és csapadékvíz elvezető rendszert építenek ki, ezért a 38-as kilométernél félpályán engedik a járműveket. Ez okozza a torlódást. A számunk 20-as, 55, 55, 155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Rádió FM, a legjobb zenék eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Mediát hallottad, ciao.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, a kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Tiszafüred és Kócsúj falu között csaptak föl a lángok, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát gyakorlatilag ennyi egy tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcloud-on tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Night Shift lemezlovas oda pakolja fel korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ White Boy-n ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tiszató térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
1: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek DJ Febinek köszönhetően.
4: Induljunk el!
0: Best FM.

0: A Twin Peaks-ben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
1: De, igen.
0: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
1: megszokta. Nem, egy picit megszokta. Másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
0: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
1: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyanba, rám írt egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztossággal
0: hát mondom, hogy ne lennének fönt. Te vagy a legrendesebb, legrendesebb.
1: És volt valami hiba a Mixcloudnál, 180 mixemet tették unpublishedre, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
0: Mert?
1: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
0: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
1: jó,
0: igen, mert hogy általában képzeld, de van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal, szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem is
0: vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát hogy futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy mixel.
1: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
0: De akkor mondjuk még egyszer, tehát...
1: Mix

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, vagy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon jó helyen vedem el. Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen, hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljük rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Shaka Khan All Good, mi volt az a
1: Shaka Khan?
2: Dalaszol, na. Öregszem már én is, az a Dalaszol Shaka Khan. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájól megborondítva, és mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami ilyen, nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy 2 év múlva is ezt fogják mondani. Meg hogy 2 év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd, ha majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrunk.
1: Vagy túrunk. Hogy azért utána azért még ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Jó, rendben, Istvánom.
2: Telefonom lesz néha.

0: Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnának péntekre egy Night Shift-ekre.
2: Édes atya, úristen.
1: Ez volt annyira szart, mint amit a hangyás szokatom.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért

0: Ami rám is sagan.
1: Jó volt a kiképzés.
0: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken volt, nem is kell egy hetet várni.
1: Hát le se fekszem addig, jó? Addig föl vagyok.
0: Yes. Szeretek pénteken?
1: Persze. Hát simán.
0: István, nem megy már.
1: Csomó zenét
0: nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
1: Megvárom a vokált.
0: Oké, jó, akkor pénteken, Night Shift Extra.
1: Úgy.
0: Köszönjük szépen ezt a hatalmat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front. Sok helyen viharos szél és jégeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsúj falu között. A katasztrófavédelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déri Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az utcán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Lányzenekarok és ex-lányzenekar tagok minden mennyiségben. A következő 60 percben 8 és 9 óra között itt a Besten, ami az ex-eket illeti, Beyoncé jön majd az Irreplaceable-lel, a csapatokat pedig többek között a Spice Girls fogja képviselni a Viva Forever-rel, illetve az óra legelején a Sugar Babes az Overload-dal már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdéseket.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sej?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elentő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3, az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két Sean is érkezik a következő órában itt a Besten, és olyan dolgokról énekelnek majd, amelyekből szerencsére elég jól el vagyunk látva mi itt Magyarországon. Egyrészt szép lányok, másrészt pedig hőmérséklet. Sean Kingston jön majd a Beautiful Girls-el, Sean Paul pedig a Temperature-rel, az Undane és a Beautiful Things után itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek. A parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelentet egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom?

Best FM a legjobb zenék, érkezik a dal, amelynek köszönhetően nem csak végleg elfogadták Robbie Williams mint szóló előadót, de talán nem túlzás azt állítani, hogy rögtön egy picikét magasabb polcra is került, mint annó a Take That-tel. Jön Robbie, és az Angels itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkezett Dallas Soul, az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hasznosabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring.

0: back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Hidegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar, döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar.

0: Nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elentő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatarveszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról. Több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Hosszú évek után az eredeti felállásban lépett színpadra a Compact Disco, most vasárnap a Duran Duran előzenekaraként, és a koncert után azt mondták, hogy valószínűleg maradnak még így egy picikét együtt, szóval hamarosan új Compact Disco dalok várhatóak, addig is pedig jöjjön egy nagy klasszikus tőlük, a Te meg én, hamarosan itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

rendezvényhez, szóval idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boys Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fat Boys Slim, the

Best FM a legjobb zenéket, hogy azt mondom, hogy a tegnapihoz képest holnap simán lehet 16 fokkal is hidegebb, azért ez egy elég drasztikusan hangzik, de hogy 42-ről jöttünk le 26-ra, vagy jövünk le holnapra 26-ra, az már azért nem olyan rossz. Záporok, zivatarok még lehetnek bármikor, és egy picike szélre is azért tessék csütörtökön készülni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor ezennel a nyár idei második hónapját megnyitottnak tekintem. A július 1-jének hamarosan a végére érünk, van még belőle egy óra, ebben a 60 percben pedig jön majd a Black Machine-től a Jazz Machine, Robin Dress-től a Got to Get It, lesz Kelly Rowland a Workout, és jön Arash is Rebekával és a Temptation-nel.
1: Ez a Night Shift a best

Jazz FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Nyana Bitch!

Best FM, a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor.

Best FM, a legjobb zenék. Az egyik zenekar után, ami megtöltötte a Puskást, érkezik a másik zenekar, aki megtöltötte a Puskást, ráadásul háromszor egymás után. A Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge után itt van a Coldplay. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a július 1-e. Szerintem gyönyörűen elindítottuk a nyár második hónapját. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a Night Shift-et. Jön a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Dog Child. Big Rocker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.